0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a négy napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázás érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepűkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, míg a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: jár, túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: ...97.7 Trio FM. Melletted szól.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: többi el sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Sírni, ha fáj, remegni, ha félek.

0: láttam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Trio FM hírei.
4: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepőkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő ajnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Északa 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, még a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM. Mellette szól.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved, plusz pont a kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
3: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebb meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharaipar is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: óra múlt 13 perccel, ez már a napindítónk, a reggeli startások. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ma is együtt rádióztatunk a délőtt, illetve a reggel óráiban. Augusztus 27-e van, a Gáspárok és a Cézárok ma a névnaposok, istenéletesen ünnepeltjeinket, és persze gondolunk a születésnaposokra is, nekik is sok boldogságot kívánok. Alex Warren slágerével vágunk bele a műsorba, itt az Ordinári, ezzel a felvétellel kívánok mindenkinek jó rádiózást a Trio FM-mel.
1: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Trio FM, a Jelszeg rádiója. Erősödik a nappali felmelegedés, térségünkben sok napsütésre készültünk a mai napon, amelyet csak némi fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadékra nem kell számítanunk, az északkeleti szél mérsékelt marad. A reggeli 17 fok után délutára 27 és 28 fok közé melegszik majd a hőmérséklet. A folytatásban igazi nyári időre számíthatunk, pénteken zavarta a napsütés mellett már 32 fokot méretünk. Szombaton pedig egy gyenge hidegfront hoztat helyenként záporokat, zivatarokat, a csúcsértékek ekkor elérhetik a 34 fokot is.

0: Közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Márton-Kátai és Pusztamonostor között Szent Lőrinc-Kátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasüly összekötő úton útépítés folyik, a 0-as és a 2-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma sem hagyjuk ki a horoszkópot, nézzük meg, mit ír már az összeállítás. A kosnyegyűeknél majd régebbi kérdés kerülhet ismét elő, de már egészen más szemmel néznek rá. Egy beszélgetés során olyan információhoz juthatnak, ami segít tisztán látni a múltbéli eseményeket, este pedig jóval könnyebb elengedni a zavaró gondolatokat. A bikák életében több területen is felismerések, összerendeződések várhatók. Egy korábbi lehetőség ismét érdekessé válhat, a családi beszélgetésekben pedig sikerülhet tisztázni egy régebbi félreértést. Az ikrek szülöttei ma remek érzékkel rakják össze a részleteket, egy elhangzott mondatból vagy érdekes információból azonnal összeállhat a kép, egy váratlan üzenet pedig új irányba terelti majd a figyelmüket. A rákoknál egy családi vagy érzelmi ügy kerül a középpontba, valaki végre nyíltan kimondja az érzéseit, ami tisztázza a helyzetet, a korábbi feszültségek pedig békés mederbe terelődnek. Az oroszlánok egy fontos döntési helyzetbe érkeznek, a bizonytalan kérdésekben megérkezik majd a hiányzó információ, így nem kell tovább mérlegelniük. A terveik megosztásával kapcsolatban viszont érdemes még óvatosnak maradniuk. A szűzek számára szerencsés, sikeres, de rendkívül intenzív lesz a mai nap, a régóta foglalkoztató kérdésekre most megtalálják a választ, a környezetük könnyebben megérti az álláspontjukat, és fontos megállapodások is születhetnek.
1: Trio FM. Melletted szól.

0: Itt a reggeli starter, már hozom is a horoszkópunk folytatását. A mérlegeknek érdemes a megérzésékre hallgatniuk, különösen a szokatlan helyzetekben. Egy apró részlet alapján azonnal rájöhetnek majd a dolgok hátterére, a testi beszélgetések pedig közelebb hozhatják őket a szeretteikhez vagy a barátaikhoz. A Skorpiók éles látása és intuíciója ma rendkívül felerősödik, így a kimondott szavak mögötti lényeget is könnyen észreveszik, egy régi ismeretség új lendületet kaphat, és egy találkozás fontos felismerést hozhat. A nyilasok életében visszatérhet egy korábbi lehetőség vagy egy megvalósításra váró jó ötlet, a pénzügyekben kedvező fordulat körvonalazódik, a mai fontos beszélgetések pedig a tervek szerint alakulnak. A bakok úgy érezhetik, minden apró darabka a helyére kerül, egy hivatalos ügyet, megállapodást vagy otthonnal kapcsolatos feladatot most megnyugtatóan lezárhatnak és rendszerezhetnek. A vízöntők kiváló formában vannak és komoly elismerést kaphatnak egy olyan személytől, akitől egyáltalán nem is számítottak rá. Egy váratlan találkozás vagy üzenet ráadásul új és hasznos ötleteket indíthat el. A halak jegy szülötteinek egy különös álom, megérzés vagy elkapott félmondat hozhat értékes útmutatást, egy korábbi érzelmi téma új megvilágításba kerül, így végre tisztán dönthetnek a folytatásról. Ez volt a csütörtöki horoszkópunk itt a Trio FM-en.
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Anastasia dalát hallgattuk itt a Trio FM-en, ez volt a Paid My Dues, a legfontosabb információkat hozza Tóth Éva, kapcsoljuk az NT Hír szolgálatot, a csütörtök reggelünkben pedig itt lesz majd Robbie Williams slágere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, közt 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
3: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt folytatjuk a csütörtök reggelünket. Ma gáspárokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, a nevük perzsa eredetű, jelentése pedig kincset megőrző. Mellettük ma ünneplik még névnapjukat a gazsók, a cézárok, de köszöntetjük még a Józsefeket, a Sámueleket, a Mónikákat, valamint a Gibátokat és a Kádonokat is. Istenéletesen mindennyiukat sokáig. Itt a Trión pedig szólnak a kedvencek, Mel Cremondalát hallgatjuk, ez a Hands Up egy rég nem hallott felvétel itt a Trió FM-en.

0: közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Mártonkáta és Pusztamonostor között Szent Lőrinckátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasű összekötő úton útépítés folyik a 0-as és a 2-es kilométer között, félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Trio FM. Melletted szól.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom.

Ez a Trio FM a Járság rádiója, van itt még egy hír az autósok számára. Hamarosan megkezdődik a régóta várt fejlesztés, szeptember 1-én ugyanis átadják majd a munkaterületet az M4-es autóút új szilvási csomópontjának megépítéséhez. Pető Zsolt Abony polgármestere megerősítette a hírt, miután hivatalos tájékoztatást kapott a munkátok elindításáról. A közvetlen felés lehajtó hiánya eddig komoly terhelés jelentett Abony belterületének, hiszen az érintett forgalom a városon át Szegléd vagy Újszád felé kényszerült kerülni. Ez a jövőben megszűnik, az új csomópont megépülésével közvetlenné válik a csatlakozás a gyors forgalmi útra, ami érezhetően tehermentesíti majd a települést, és a környék forgalmát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, most pedig tekintsünk vissza a mai nap legérdekesebb történelmi és kulturális évfordulóira. 1783-ban ezen a napon szállt fel Párizsban a világ első hidrogéngázzal töltött léggömbje. A Jacques által megépített szerkezet 42 perces út után 22 kilométerrel távolabb ért földet, ahol a megrémült helyi lakosok vasvillákkal estek neki az égből érkezett ballonnak. 1845-ben született Lechner Ödön építész, a magyar stílusú szecesszió iskola teremtő mestere, aki többek között az Iparművészeti Múzeum épületét is megalkotta. 1890-ben látta meg a napvilágot augusztus 27-én Man Ray az avantgárd fotográfia és a szürrealizmus meghatározó alakja, 1918-ban pedig Mészöly Dezső Kossuth díjas író, műfordító és irodalomtörténész, akinek többek között Shakespeare és Molière műveinek fordítását is köszönhetjük. Szintén augusztus 27-én született 1930-ban Galgóczi Erzsébet Kossuth díjas író, a törvényen kívül és belül szerzője, 1932-ben pedig Kulcsár István rádiós és televíziós személyiség, valamint Örkény Éva színésznő, a József Attila Színház örökös tagja.
1: Trio FM, melletted szól!

0: get the party lit.
1: Mellett szól.

Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Különleges zenei premierre hívja fel magára a figyelmet a szeptemberben Budapesten debütáló atlétikai világdöntő. A kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcs tartó svéd rúdugró Mondo Duplantis nem csak versenyzőként lép pályára a Nemzeti Atlétikai Központban, hanem ő szerezte a torna hivatalos himnuszát is, amely a Gold címet kapta. A szerzemény társszerzője és producere Oscar Chase, valamint Carl Silvergren volt. A dalhoz forgatott videóklip helyszíne maga Budapest. A világklasszis atléta elmondta, hogy a felvétel nagyon személyes számára, hiszen a közösségről, a határok feszegetéséről és a versenyzés mögött álló támogatásról szól. A világ legjobb atlétáit felvonultató budapesti viadalt szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg, a hivatalos dal pedig a stadionban és a közvetítésekben is hallható lesz. Most pedig itt a Trio FM-en mi is meghallgatjuk, érkezik Mondo Duplantis Gold című dala.

0: Nem sokára 9 óra Tóth Éva hozza majd a legfontosabb információkat az MT hírszolgálattól, a reggeli starterünk pedig folytatódik Anoder aktuális sikerével. Ez lesz a Talk to You.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
5: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
6: Ez volt a reklám!
7: A Trio FM hírei.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Pályakarbantartási munkálatok nehezítik a vasúti közlekedést Vác és Verőce között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassító jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt 7 perccel köszöntöm Önöket, folytatódik a Trio FM csütörtök délelőttje, én Pálinkás Zsolt vagyok. Mozgalmas programokkal búcsúzik a nyár és indul az ősz a térségben, hamarosan hozok egy kis ízelítőt a következő napok, hetek kínálatából. Közben pedig szólnak a kedvencek, 1987-ből érkezik Rick Astley felvétele.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta, dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rio FM. Minden, amit szeretünk.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Ajánlásság rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon ma hivatalosan is útjára indul a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-ig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bagolyvár Vadasparki csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához. A családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátorság ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepi egy egész napos piknikkel, a látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe, közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat, a helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal.

0: Ezberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz. A Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája szervezi a programot Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel, ahol az egészséges étrend legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. Abonyban szeptember 4-én és 5-én a Művelődési Házban tartják a hagyományos mezőgazdasági termény bemutatót helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve mézekkel. Szeptember 5-én este 6 órától pedig a Kultúrháza Színház termében az Abonyi Vándor Színház mutatja be a Tévedések Végjátéka című kétrészes vígjátékot. Szintén szeptember 5-én Jászberényben a Szent Háromság téren délután 3 órától látványos Steel Timber Sports országos favágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 19:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Egy ma esti különleges zenei csemegére is felhívom figyelmüket. Jászapátin 18 órai kezdettel a Pályer Antal művelődési ház mögötti fűes területen ad ingyenes szabadtéri hangversenyt a Nívsz Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekar. A Mozart Planet elnevezésű műsorban a klasszikus zene legszebb dallamai csendülnek fel a szabad ég alatt. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden zenekedvelőt és kikapcsolódni vágyó érdeklődő sok szeretettel várnak a helyszínen. Tehát ma 18 órai kezdettel Jászapátin a Pályer Antal művelődési ház mögötti füves területen a komoly zené lesz a főszerep.
1: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Városi elismeréseket adtak át Jász Fényszerűn. Ifjúsági Garancia Plusz program indul a Jászkunságban. Rekorder gyorshajtót fogtak el térségünkben, állatkertek éjszakája Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszerű önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszerű címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, városi jegyzője. Jászfényszerűért kitüntető emlékérmet a Jászfényszerűi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszerű Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plusz program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzésdíjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jásznagykunszolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 100 km per órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 ezer forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalt a szolnoki rendőrkapitánysággal és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat- és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Átadták Jászapáti városi önkormányzatának települési elismeréseit Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából. A Jászapáti Kisboldogasszony templomban megtartott ünnepségen 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában díjazták a városért kiemelkedő munkát végzőket. A Jászapáti városért díjat Palágyi Imréné vette át, a posztumus Jászapáti városért díjban pedig Berki István részesült. A Jászapáti város közszolgálatáért díjat Urbán Béláné kapta. A pedagógiai munkát elismerő díjat Mennyhártné Molnár Éva, az egészségügyi és szociális ellátás terén végzett tevékenységét járó díjat pedig Kálmánné Nagy István Erika érdemelte ki. A Jászapáti város vállalkozója díjat Szőlősi Zoltán vehette át, a kiváló gazda elismerést Urbán Attilának adományozták, míg a város polgárőre címet Rácz Ferenc kapta. A Jászapáti város tűzoltója díjat Ler József Zsolt érdemelte ki. A civil elismerések közül az elszármazottak Jászapátiért posztumusz díjat dr. Budai László professzor emeritus kapta, a Szent Kamil díjat pedig Pölös Dóra vehette át. Minden díjazottnak és a posztumusz kitüntetettek hozzátartozóinak is szívből gratulálok, az elhunyt díjazottak emlékét pedig tisztelettel megőrizzük.
1: Ez a Reggeli Starter.

0: Már is 10 óra megyünk tovább a friss információkkal, a hírcsokrunk után pedig itt lesz majd Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas közös lágere, a Mascanada.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
9: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630-302-2493. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
8: Szeptember 12.
10: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
11: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
12: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
11: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
13: Ez volt a reklám.
14: A Trio FM hírei.
15: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, mondta a pénzügyminiszter. Rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassítójeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, közt 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt továbbra is a reggeli startet hallgatják a napindítónkban, hozom a pollen jelentést, erősödik a parlagfű virágpora a levegőben, országszerte közepes és magas koncentrációt mérnek, a Tiszántúlon viszont helyenként már a nagyon magas szintet is eléri a terhelés. Az allergiásoknál emiatt egyre gyakrabban jelentkezhet orrfolyás, tüsszögés vagy szemviszketés, a csalánfélék pollenje közepes, a kenderfélék és a libatovféléké pedig alacsony közepes mennyiségben van jelen. A pázsitfű, az útifű, a lórom és az üröm koncentrációja alacsony marad. A kültéri allergén gombák közül az alternaida spóra száma magas, míg az epikokkumé alacsony tartományban alakul. A pollen jelentésünk után pedig vissza a kedvencekhez, érkezik Major Lazer és Justin Bieber közös dal Cold Water. Everybody.

Ez a Trio FM jelszvereinkből különlegeség jelenséget figyeltünk meg pénteken hajnalban, ugyanis részleges holdfogyatkozás lesz látható a nyugati égbolton, a nyár utolsó teli holdja ekkor lép be majd a föld árnyékába. A folyamat hajnali 3 óra 24 perckor indul, de igazán látványossá fél öt után válik, amikor a hold már alacsonyan jár. A legszebb látványra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, ekkor az égi test több mint felét eltakarja az árnyék, és narancssárgás vörösös árnyalatot kap. A hold végül 1 perccel 6 óra előtt nyugszik le. Az időjárás kedvez majd a megfigyelésnek, hiszen az ország nagy részén tiszta lesz az égbolt, a látványhoz érdemes szabad nyugati kilátást keresni, és egy kézi távcső is sokat segített a világosodó hajnalban. Aki most lemarad róla, annak várnia kell legközelebb, ugyanis 2028. januárjában látható majd hasonló részleges holdfogyatkozást hazánkból.

A Trio FM-et hallgatják. Híradásra várják az önkénteseket ma Jászmény szalun, déli 12 órától egészen 17 óra között adhatnak vért a Papkastélyban, a Szabadság út 7 szám alatt. A jelentkezéshez kérik, hogy mindenki vigye magával a személyigazolványát, a lakcímkártyáját, illetve a tajkártyáját. Ha tehetik, van egy kis idejük, segítsenek önök is, hiszen minden csepp számít. Véradás tehát a mai napon Jászmény szalun, a Papkastélyban 12 és 17 óra között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel csütörtöki napi kínálatában paradicsomleves töltött sertészszelet petezselymes burgonyával, készül még kertészleves és hideg gyümölcsleves is, a húsmentes kínálatban fetás parajos lepén kevert salátával, további főételek közül pedig választató tépet hús kovászos buciban cheddar-szósszal, bakonyi csirketokány, házi rakott burgonya, rántott ércemel, milánói sertésborda és lecsószárnyas máj. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57401 267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztró csütörtöki menüjében csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, lencsegulyás, a főételek közül kérhető sonkás sajtos rakott tészta, mátrai borzeszelet, kolbásszal töltött szűzpecsenye, erdei gombás mártással, steak burgonyával. A tészta kedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki készül. A Bírs Kávézó és Bisztrót hívhatjuk a 0620 240 40 40.

0: 4-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai csütörtökön tejfölös gombaleves, palócleves, rakott húsos tészta, kakaós csiga, sült csirkecomb hasábburgonyával és velővel töltött borda krokettel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem várja vendégeit babgulyással, halászlével, készítenek még marhapörköltet tarhonyával, ehetünk rántott csirke mellett zöldséges bulgurral. A finomságok között szerepel még rántott sajt, székelykáposzta, paprikás burgonya és medvehagymás tofu bulgurral a vega kínálatból. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet 57-403-290 és 0620-470-3733. A Karamán önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk fogyasztatunk erdélyi gombakrémlevest, eperlevest, kínálnak még bakonyi betyárgombócot galuskával, hentes sertést, tokányt hullámos burgonyával, választató pirított csirke barna üvegtésztával, rántott csirke combfilé, rántott brokkoli, sajtkrémmel, sonkával töltött karaj, édes túróval töltött zsömle és tökfőzelék sült debrecenivel. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Fogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, mangókrémleves, sajttal, aszalt paradicsommal töltött sertéskaraj burgonyapürével, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételeket fogyasztatjuk helyben, vagy kérhetjük elvitelre is. A River Bistro finomságai csütörtökön májgaluska leves, vajas csirkemell friss salátával és brassói. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM. A jásság ritmusa.
1: A jásság ritmusa.

0: Ez a Trio FM Jászberényből a fogyás és az ideális testsúly megtartása kapcsán legtöbbször a helyes táplálkodásról és a mozgásról hallunk, pedig a megfelelő mennyiségű alvás és kulcsszerepet játszik benne. Egy nemrégiben közzétett tanulmány szerint a tartós alvás hiány közvetlenül is nehezíteti a súlyvesztést. A kutatás során olyan felnőtteket figyeltek meg, akik 6 héten át a megszokottnál másfél órával kevesebbet aludtak. Ez az időszak elegendő volt ahhoz, hogy a résztvevők átlagos testsúlya mintegy fél kilogrammal, derékkörfogata pedig fél centiméterrel növekedjen, miközben naponta átlagosan 17 perccel több időt töltöttek ülve. A szakemberek szerint a fáradtság felborítja az éhségérzetet szabályzó hormonok egyensúlyát, ami könnyen túlevéshez és éjszakai lassuláshoz vezethet. Emellett a kevés alvás csökkenti az inzulinérzékenységet is, így a szervezet kevésbé hatékonyan dolgozza fel a cukrot és gyorsabban raktároz zsírt. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tartós alvás megoldás hosszú távon nem csak a testsúlykontrollt nehezíti meg, hanem szív- és érrendszeri problémák kockázatát is növelheti.
1: A reggeli mellettet szól. Trio FM reggeli starter.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

11 óra hamarosan ennyi fér bele a csütörtöki reggeli starterbe a napindítónkkal. Holnap is várom majd önöket 7 órától itt a 97.7 Trio FM-en. Hírek, információk, majd a napközben magazinunké a főszerep. Rádiózunk együtt továbbra is.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670-223-9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
8: A Sólyomhotel csütörtöki napi kínálatában paradicsomleves, töltött sertészszelet petezselymes burgonyával, készül még kertészleves és hideg gyümölcsleves is, a húsmentes kínálatban fetás parajos lepény kevert salátával, további főételek közül pedig választható tépet hús kovászos buciban cheddar szósszal, bakonyi csirketokány, házi rakott burgonya, rántott ércemel, milánói sertésborda és lecsós szárnyas máj. Rendeltünk a Sólyomhotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztró csütörtöki menüjében csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, lencsegulyás, a főételek közül kérhető sonkás sajtos rakott tészta, mátrai borzeszelet, kolbásszal töltött szűzpecsenye, erdei gombás mártással, steak burgonyával. A tészta kedvelőknek bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki készül. A Bírs Kávézó és Bisztrót hívhatjuk a 0620-240-4044-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai csütörtökön tejfölös gombaleves, palószleves, rakott húsos tészta, kakaós csiga, sült csirkecomb hasábburgonyával és velővel töltött borda krokettel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem várja vendégeit babgulyással, halászlével, készítenek még marhapörköltet tarhonyával, ehetünk rántott csirke mellett zöldséges bulgurral. A finomságok között szerepel még rántott sajt, székelykáposzta, paprikás burgonya és medvehagymás tofu bulgurral a Vega kínálatból. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet 57-403-290 és 0620-470-3733. A Karamán önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk fogyasztatunk erdélyi gombakrémlevest, eperlevest, kínálnak még bakonyi betyárgombócot galuskával, hentes sertést, tokányt hullámos burgonyával, választató pirított csirke barna üvegtésztával, rántott csirke combfilé, rántott brokkoli, sajtkrémmel, sonkával töltött karaj, édes túróval töltött zsömle és tökfőzelék sült debrecenivel. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, mangókrémleves, sajttal, aszalt paradicsommal töltött sertéskaraj burgonyapürével, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételeket fogyasztatjuk helyben, vagy kérhetjük elvitelre is. A River Bistro finomságai csütörtökön májgaluska leves, vajas csirkemell friss salátával és brassói. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon.
9: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Hamis bankjeggyel fizettek egy jászkonsági étteremben. Ismét az orvossal sétáltak Jászberénybe. A rendkívüli asszály miatt a jászsági főcsatornák vízszintjét is megemelték. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van, a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit tegyünk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22-25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszály a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jászsági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzés és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az Egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
10: A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 igen. óra múlt, ez már a napközben magazinunk, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Végre megérkezett a várovált felfrissülés, a rég nem látott eső jászberényt is elérte, így egy kicsit fellélegezhetünk a hőség után. Ebben az órában hozom majd a jársák kedvencei mellett a programajánlatokat itt a napközben magazinban. Most pedig Rihanna dalát indítom, ez a Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jelenség rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon ma hivatalosan is útjára indul a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-ig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bogolyvár Vadaspark is csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához. A családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátorság ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepi egy egész napos piknikkel, a látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe, közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat, a helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal és közös legós építéssel készülnek a szervezők. Jászberény főterét szombaton zene tölti meg, itt rendezik meg ugyanis a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol az zenéjé lesz majd a főszerep. Vasárnap este 7 órától a megszokott hangulat tér vissza Szolnokra, a belvárosi nagy templom előtt tartják a Vacsora Fehérben közösségi estet. A résztvevők saját asztallal, székkel, vacsorával és teljes fehér ruhában érkeznek a közös szabadtéri étkezésre. Ugrunk már szeptemberre, Jászberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz, a Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezi a programot, Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel, ahol az egészséges étrend legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. Abonyban szeptember 4-én és 5-én a Művelődési Házban tartják a hagyományos mezőgazdasági termény bemutatót helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve mézekkel. Szeptember 5-én este 6 órától pedig a Kultúraháza Színház termében az Abonyi Vándor Színház mutatja be a Tévedések Végjátéka című kétrészes vígjátékot. Szintén szeptember 5-én Jászberényben a Szent Háromság téren délután 3 órától látványos Steel Timber Sports országos favágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 7:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Egy ma esti különleges zenei csemegére is felhívom figyelmüket. Jász Apátin 18 óráig kezdett el a Pályer Antal Művelődési Ház mögötti fűes területen ad ingyenes szabadtéri hangversenyt a Nívsz Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekar. A Mozart Planet elnevezésű műsorban a klasszikus zene legszebb dallamai csendülnek fel a szabad ég alatt. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden zenekedvelőt és kikapcsolódni vágyó érdeklődőt sok szeretettel várnak a helyszínen. Tehát ma 18 órai kezdettel Jász Apátin a Pályer Antal Művelődési Ház mögötti füves területen a komoly zené lesz a főszerep.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Mártonkátai és Pusztamonostor között Szent Lőrinckátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasű összekötő úton útépítés folyik a 0-as és a 2-es kilométer között, félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 000 forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 000 forintos helyszíni bírságot kapott. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszari önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszaru címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a város jegyzője. Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszaru Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzésdíjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán.

0: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalt a szolnoki rendőrkapitánysággal, és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat- és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Trio FM-et hallgatják. Bíradásra várják az önkénteseket ma Jászfényszarun. Déli 12 órától egészen 17 óra között adhatnak vért a Papkastélyban, a Szabadság út 7 szám alatt. A jelentkezéshez kérik, hogy mindenki vigye magával a személyigazolványát, a lakcímkártyáját, illetve a tajkártyáját. Ha tehetik, van egy kis idejük, segítsenek önök is, hiszen minden csepp számít. Véradás, tehát a mai napon Jászfényszarun, a Papkastélyban 12 és 17 óra között.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.

Elérkeztünk a csütörtök délőtt utolsó perceihez. Jó volt ma is együtt rádiózni. Holnap reggel 7-kor ismét találkozhatunk a Trio FM hullámosszán. További szép napot kívánok mindenkinek. Pálinkás Zsoltot hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: A szervezők sajnálata értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
9: A Trio FM hírei.
10: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, tanszercsomagokat kapnak a rászoruló gyermekek. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai-Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
10: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 06 30 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az Orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van: a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okos tányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a

0: Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jássági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az Egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre, a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Városi elismeréseket adtak át Jász Fényszeru. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban. Rekorder gyorshajtót fogtak el térségünkben, állatkertek éjszakája Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszeri Önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszeru címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a városi jegyzője. Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszaru Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzés díjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jásznagykunszolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörs.

0: segítsék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat- és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: Napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: frissautó.hu.
2: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
2: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
4: A szervezők sajnálata értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hamis bankjeggyel fizettek egy jászkonsági étteremben. Ismét az orvossal sétáltak Jászberénybe. A rendkívüli asszály miatt a jászsági főcsatornák vízszintjét is megemelték. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van, a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit tegyünk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszály a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években minden megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jászsági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keletélyes szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Baby!

0: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
1: Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyel az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Fokozódik a nyárvégi hőség. Megköszönte a miniszterelnök a Paksnál dolgozók munkáját. Gáspár Sándor kapja idén a Miskolci Színefeszt életműdíját. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olasz Liszka és Tisza Lök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefeszt életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovich boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefeszt filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, kompjúteres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 ezer forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszari önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszaru címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a városi jegyzője. Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszaru Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzés díjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalt a szolnoki rendőrkapitánysággal, és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján, és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hőségre és szaharai porra készülhetünk. Már az ősszel elfogadhatják az új klímatörvényt. Adománygyűjtést indította az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli károsultaknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszerön rendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyar keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölt a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már csaknem 400 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát, az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Még másfél hétig, szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt holnap szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megerősödik. A hajnali 14-19 fok után napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van: a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit tegyünk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszálya a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jássági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt, meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai hadi üzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
7: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
8: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Városi elismeréseket adtak át Jász Fényszerűn. Ifjúsági Garancia Plusz program indul a Jászkunságban. Rekorder gyorshajtót fogtak el térségünkben, Állatkertek éjszakája Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszerű önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszerű címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a városi jegyzője. Jászfényszerűért kitüntető emlékérmet a Jászfényszerű Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszerű Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plusz program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzés díjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 ezer forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalta a szolnoki rendőrkapitánysággal, és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Yo man, yo, open up man.
12: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
12: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
12: With who?
4: The girl next door, you know?
12: Nah.
4: I don't know what to do.
12: Said it wasn't you.
4: All right.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapi tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: girl.
1: Trió napközben. Minden, ami jásság.
0: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon ma hivatalosan is útjára indul a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-ig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bagolyvár Vadaspark is csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához. A családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátorság ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepli egy egész napos piknikkel. A látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe, közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat. A helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal és közös legós építéssel készülnek a szervezők. Jászberény főterét szombaton zene tölti meg, itt rendezik meg ugyanis a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol az élő zenéje lesz majd a főszerep. Vasárnap este 7 órától a megszokott hangulat tér vissza Szolnokra, a belvárosi nagy templom előtt tartják a Vacsora Fehérben közösségi estet. A résztvevők saját asztallal, székkel, vacsorával és teljes fehér ruhában érkeznek a közös szabadtéri étkezésre. Ugrunk már szeptemberre, Jászberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz, a Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezi a programot, Tények és tévhitek, mit egy hogy jól legyünk címmel, ahol az egészséges étrend legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. Abonyban szeptember 4-én és 5-én a Művelődési Házban tartják a hagyományos mezőgazdasági termény bemutatót helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve mézekkel. Szeptember 5-én este 6 órától pedig a Kultúraháza Színház termében az Abonyi Vándor Színház mutatja be a Tévedések Végjátéka című kétrészes vígjátékot. Szintén szeptember 5-én Jászberényben a Szent Háromság téren délután 3 órától látványos Steel Timber Sports országos favágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 7:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Egy ma esti különleges zenei csemegére is felhívom figyelmüket. Jász Apátin 18 órai kezdettel a Pályer Antal művelődési ház mögötti fűes területen ad ingyenes szabadtéri hangversenyt a Nívsz Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekar. A Mozart Planet elnevezésű műsorban a klasszikus zene legszebb dallamai csendülnek fel a szabad ég alatt. A rendezvényre a belépés díjtalan, a szervezők minden zenekedvelőt és kikapcsolódni vágyó érdeklődőt sok szeretettel várnak a helyszínen. Tehát ma 18 órai kezdettel Jász Apátin a Pályer Antal művelődési ház mögötti füves területen a komoly zené lesz a főszerep.
1: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamis bankjeggyel fizettek egy jászkonsági étterembe. Ismét az orvossal sétáltak Jászberénybe. A rendkívüli asszály miatt a jászsági főcsatornák vízszintjét is megemelték. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van: a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit tegyünk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszály a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jászsági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 000 forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 000 forintos helyszíni bírságot kapott. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszari önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszaru címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a városi jegyzője. Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszaru Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzésdíjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalt a szolnoki rendőrkapitánysággal, és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat- és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 23 óráig tart. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keletélyes szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: fonta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmód orvoslásnak 6 pillére van, a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszálya a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jássági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expón. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapi tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a budavári palotába. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Városi elismeréseket adtak át Jász Fényszeru. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban. Rekorder gyorshajtót fogtak el térségünkben, állatkertek éjszakája Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között idén is átadták a Jászfényszeri önkormányzat kitüntető címeit, díjait és elismeréseit. Díszpolgári címmel ismerték el Győri János Bertalan hosszú évtizedes közéleti tevékenységét. Jászfényszeru címzetes jegyzője címet kapta dr. Voller Erika, a városjegyzője. Jászfényszeruért kitüntető emlékérmet a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. Közszolgálatért kitüntető díjban többen részesültek Szalainé Varga Erzsébet, Rész Bertold, Vargáné Dobák Tünde, Botkáné Sárközi Ildikó, dr. Sándor Mátyás. A köszönet az évekért kitüntető díjat Szarka Kovács Judit, Barócsi Józsefné, Nagy Tiborné, Farkas Sándor, Spisiák Pál vehette át. Jászfényszeru Mesterembere kitüntető díjban részesült Lajkó Sándor, Ézsiás Sándor, Szászi József, Pető Ferenc. Oklevelet és emlékérmet kapott a Fehér Akác Népdalkör és az Apukák csapata. A városi elismerések és kitüntető díjak mellett többen részesültek tárgyutalomban. Ifjúsági Garancia Plus program indul a Jászkunságban, melynek keretében képzési támogatást kínálnak fiataloknak, ami piacképes szakma képesítés megszerzéséhez nyújthat segítséget. Egyéni elbírálás alapján a projekt keretein belül lehetőség van a képzés idejére pénzbeli juttatás folyósítására, átvállalhatják a képzés díjának megfizetését, hozzájárulhatnak az utazási költségekhez, és támogatást kaphatnak azok is, akik 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Személyre szabott tanácsadást is igénybe lehet venni itt a Jászságban a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Jásznagykunszolnok vármegyében 10,7 milliárd forint, míg a meghirdetett támogatás összeg országos kerete 208 milliárd forint. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint még a tapasztalt forgalom ellenőrzőket is megdöbbentette az a gyorshajtás, amit Szolnok belterületén tapasztaltak. Egy fiatal sofőr ugyanis 120 km/órával közlekedett ott, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna. Amikor a rendőrök ellenőrizték az autót, azt tapasztalták, hogy annak első gumi abroncsai tükörsimára koptak. A gyorshajtás összesen 377 ezer forintjába került a fiatal autósnak a 8 büntetőpont mellett, míg az autó nem megfelelő műszaki állapota miatt további 65 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Szolnok polgármestere bejelentette, véget vetnek az esti száguldozásoknak. Györfi Mihály közölte, tárgyalt a szolnoki rendőrkapitánysággal és arról egyeztettek, hogy sebességmérést fognak bevezetni a város több pontján és kritikusnak számító útjain. A polgármester kiemelte, hogy a KRESZ szabályai nem azért vannak, hogy megszegjék őket, hanem azért, hogy a biztonságos közlekedést elősegítsék. Szolnokon több gépjárművezető úgy gondolja, hogy a belváros utcáin nincs sebességlimit. Augusztus 28-án 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, melyhez idén is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 13 tag állatkertje csatlakozik különleges esti programokkal. A Jászberényi Állat és Növénykerti színes programokkal várja ezen az éjszakán a látogatókat. A rendezvény pénteken 19 órakor kezdődik és 20.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamis bankjeggyel fizettek egy jászkonság étterembe. Ismét az orvossal sétáltak Jászberénybe. A rendkívüli asszály miatt a jászsági főcsatornák vízszintjét is megemelték. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik Irányéva. Az egészséges táplálkozás volt a témája a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája által indított Séta az orvossal című program újabb eseményének. A séta megkezdés előtt dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos és Ásné Bittner Márta dietetikus, az iroda vezetője tartott rövid tájékoztatást az egészséges táplálkozásról. Mint dr. Földházi Krisztina elmondta, az életmódorvoslásnak 6 pillére van: a táplálkozás, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés, a függőségek és a társas kapcsolatok. A táplálkozás ezek közül azért is a legfontosabb, mert ezt vagyunk képesek a legjobban befolyásolni. Számos olyan betegség van, elhízás, cukorbetegség, daganatos betegségek, melyeknek a megelőzésében, illetve karbantartásában a táplálkozásnak fontos szerepe van. A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 30-40%-kal, a cukorbetegségnél ez az arány 50-70%-os, míg a daganatos betegségeknél 25-40% az, amivel a rizikót csökkenteni tudjuk, ha egészségesen táplálkozunk. Ásné Bittner Márta dietetikus az okostányérról beszélt, ahol a hús és a köretek mellett jelentős szerepe van a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztásának is a napi étkezésben. Mint fogalmazott, a zöldségek amolyan belső seprűként működnek a szervezetünkben, ezek az emésztésünket teszik rendbe, a gyümölcsök pedig a természet egészséges édességei. Az egészségfejlesztési iroda következő rendezvénye is ebben a témakörben lesz szeptember 3-án csütörtökön 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár kamara termében. Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel lesz előadás az egészséges táplálkozás jegyében. Hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a 4 elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22-25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzhamisítás büntet miatt hallgatták ki mindegyiküket. Az egész Európában tomboló rendkívüli aszály a Tisza vízgyűjtő területét különösen súlyosan érinti, nem csak Magyarországon, hanem a folyó felsőbb vízgyűjtőjének hegyvidéki térségeiben is. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás volt jellemző az idei esztendő eddig eltelt időszakában. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első 8 hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnál körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőség miatt a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A rendkívül alacsony vízhozamok ellenére a kiskörei duzzasztómű üzemeltetésének elsődleges célja egész évben az volt, hogy a lehető legtöbb vizet tartsa vissza a rendszerben. A Tiszató vízszintjét a maximálisan megengedett 750 cm-re emelték, ezzel párhuzamosan a nagykunsági és a jászsági főcsatornák vízszintjét is a megengedett legmagasabb szintre növelték, így összesen további 18 millió köbméter vizet sikerült visszatartani. A Magyar Női Unió Egyesület által szervezett Nők a Vállalkozásban elnevezési országos képzési és mentor programra eddig már több mint 100 nő jelentkezett, a szervezők azonban meghosszabbították a jelentkezési határidőt. A 7 régiót lefedő ingyenes program célja, hogy gyakorlati tudással és személyes mentorálással segítse a vidéki női vállalkozókat, miközben országos szakmai közösséget is épít, közölte az egyesület. A 7 régióban összesen 176 nő számára biztosít ingyenes 12 modulból álló képzést. A tematika felöleli a vállalkozás fejlesztést és az üzleti tervezést, a pénzügyi tudatosságot és forrásszervezést, a digitális készségeket és online marketinget, a fenntarthatóság és társadalmi vállalkozás témakörét, valamint a tárgyalás technikát. Az Észak-Alföldi régióban szeptember 20-ig lehet jelentkezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy halálos közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei 6 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint egy ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. A napos idő mellett fátyol és gomoly felhők is lehetnek, a keleti szél időnként megélénkül, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

És meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt, mi

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellettet szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expón. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnökhelyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Csak tömzött álom képben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzett, gondolatban kicsi kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibálsz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorongol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a világ